0: és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másikágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.
2: 92.4
1: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.

0: magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

üdvözöljük. Ön a hangfosztását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettős keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-al rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikóda Alma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyors hajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárt élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását.
0: Sport.
1: A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat. www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióban.

0: kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on. Friss hírek online
1: maxiradio.hu
0: 92.4.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
0: Ez a Maxi Rádió.

a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei. Csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió.

0: A Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-al rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitel részletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásaig a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bírságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonság javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását.
0: Sport.
1: A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másikágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat. www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.
2: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi.

0: aztán zene.
1: Az éjszakád ritmusa.
0: Az éjszakád ritmusa.
1: Éjszaka.
0: Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.
2: Volt egy sehova se kedv, pár óra beletel, de megfordul.

0: Jazzy Rádió.
1: Sziasztok, mi vagyunk a The Couple, köszöntünk mindenkit itt a Maxi Rádióban. Hallgassátok és szeressétek a dalainkat.

0: Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.
1: Az az egyetlen vesztem.

0: amitől, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.
1: Sziasztok, én Szabi, ezt vagyok, ez pedig itt a Children of Distance-szel készült közös dalom, a nélküled múlt el a tél, itt a 92.4 Maxi Rádió.

0: magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Ez a város kedvenc rádiója. Maxi Rádió.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Nem csúszik az este.

0: koronyárias melegben lesz részünk. 188-al rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitel részletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
0: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
0: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bírságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását.
1: Sport.
0: A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másikágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat! www.maxiradio.hu
2: műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka.

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: A hazai az igazi.
3: Maxi Rádió.

0: kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
1: Friss hírek online
0: maxiradio.hu
1: 92.4
0: Maxi Rádió.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szívszilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Galaxy Rádió hírszolgálat.
1: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-al rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitel részletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként meg.

0: Élénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását, továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
0: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonságjavításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását.
1: Sport.
0: A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

egy hős.

0: Mi játszunk a 90-es évek kedvenceit.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Hazai slágerek.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építette ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: sláger.
1: Új sláger.
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk ritmust a városnak. A városnak.
3: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Maxi Rádió.
1: Én vezetés közben is a Maxi Rádiót hallgatom, mert változatos zenék szólnak. A munkában és otthon is ezt hallgatom.
2: Mi adunk ritmust a városnak?
3: A Maxi Rádiót hallgatja.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma. Biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum. A siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan?
6: Ki csinálta? A Lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
14: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30 577 84 98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
14: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
16: A Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-al rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulás egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában
17: 188 km/h sebességgel

0: hajtott be egy autós gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak, egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a KAV rutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak. This is
3: it. Miután a hosszú hétvégén pihenéssel ünnepeltük a munkát, most munkával pihenjük ki a hosszú hétvégét. Jó reggelt, hétfőn is 9-ig, újra itt a...
4: Wecker.

Jó reggelt, Frenklo András a mikrofonnál, ez a Vekker, 2026. május 4-e hétfő van, Flórián és Mónika napja. A Flórián latin eredetű névjelentése virágos, virágzó. A Mónika valószínűleg kartágói pun eredetű, jelentése istennő. Ma 35 éves Brass Bence énekes színész. A csillag születik utáni popkarrierjét tudatosan elengedte, és előről kezdte a szakmát a Színművészeti Egyetemen. Nem szívesen hallgatja vissza korai popdalait, egy időben a tini sztár múlt miatt aggódott, hogy a színházi szakma vajon befogadja-e, de ma már a Víg Színház meghatározó arca. Nagy kávékedvelő számára olyan rituálé reggel és a próba szüneteiben elfogyasztani egy feketét. Az állatok barátja is azt mondja, kutyájával töltött idő segíti leginkább a kikapcsolódásban.

Ez Gyöngyös és az Önritmusa. Ez a Maxi Rádió. Ez a Maxi Rádió.

Igen hasznos, érdekes infókkal a kedvenc zenéink között. Egész héten országos razziát tart a rendőrség. Mától vasárnapig kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat. Egy európai kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják a rendőrök.

egészen 9-ig ez a Vekker. A főváros egyik legkülönlegesebb sportkihívása, az Előzd meg a fogaskerekűt május 9-én szombaton ismét rajthoz hívja a vállalkozó kedvű futókat és bringásokat, hogy megküzdjenek a hegyvidék legendás gépszörnyével. A 4 kilométeres táv ugyan nem hosszú, de a 325 méteres szintemelkedés komoly kihívást jelent még a tapasztalt sportolóknak is, így az immár 152 éves fogas legyőzése valódi teljesítmény. A verseny nem csak az élmezőinek szól, egyre több amatőr indul évről évre. Bővebb infók a shop.hegyvidéksport.hu oldalon. 1, 2,

0: reggelt minden nap 7-től 9-ig, ez a Vekker. Ma is folytatódik a nagyrészt derült napos idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők az égen. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödhet. A jelenlegi 13-17 fokról délutára 23-28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Közlekedési infók, az utakról kapcsoljuk kamionos tudósítónkat, Frankl Andrást.
1: Köszöntök mindenkit! Az M3-ason Magyaród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A főváros felé a forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárostamény irányába a külső és a leálló sáv járható. Az M4-esen új terelést építettek ki pihenőhely építése miatt. Budapest felé a 40-es és a 38-as kilométer között, az ellenkező irányba a 35-ös és a 39-es kilométer között lezárták a külső sávot. Az M7-esen a Velencei tó térségében újítják a burkolatot, az 50-es és az 59-es kilométer között a Balaton felé haladókat a külső és a leálló sávra terelik, a főváros felé közlekedők a külső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak. Széles utat!

0: után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvény biztosító csapatára ezt az önök és a mi számukra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4.
0: 92.4.
13: Maxi Rádió!
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
16: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxiradio.hu.
15: Maxiradio.hu.
13: Maxiradio!
1: Reklámot hallottak! A Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Koronyárias melegben lesz részünk. 188-an rongyolt a városba egy autós. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
17: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyors hajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért

0: több mint 300 ezer forintos bírságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonságjavításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a KAV rutin pályán. A Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a Vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másikágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak. This is
3: it. A hosszú hétvége után frissen, kipihenten, lendületesen ugrunk fejest a szorgos hétköznapokba. Jó reggelt, Frankl András a mikrofonnál, ez a...
4: Vek.

0: Aki gyöngyösi, ezt hallgatja.
1: Mert a hazainál nincs jó.
0: Nincs jó.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

Becker megy tovább egészen 9-ig, hétfő van, május 5-e. Ezen a napon 1494-ben Kolumbusz Kristóf második expedícióján felfedezte Jamaikát. 1959-ben ilyenkor pedig megtartották az első Grammy-díjátadót. Ma tartjuk a nemzetközi Star Wars napot. A dátumválasztás alapja egy angol szójáték, a filmek híres mondata az erő legyen veled, azaz a May the Force be with you, kiejtve szinte pontosan úgy hangzik, mintha azt mondanánk május 4-e legyen veled, vagyis May the Fourth be with you. A birodalmi rohamosztogosok sisakját eredetileg nem futurisztikusnak szánták, a tervezők a vicsorgó farkasok és a náci katonák vonásait gyúrták egybe, hogy tudatalatti félelmet keltsenek. A kellékesek egyébként zseniálisan spóroltak, Luke Skywalker első fénykardja valójában egy 1930-as évekbeli fényképezőgép vakujának fogantyúja volt, amit egy bolhapiacon vettek pár dollárért, ma több százezret ér. A legfurcsább mégis talán Yoda esete, az eredeti tervek szerint egy maszkos, betanított majom játszotta volna el a mestert, az állat viszont folyton letépte magáról a jelmezt, így maradtak a báb megoldásnál.

0: Aki gyöngyösi, ezt hallgatja.
1: Mert a hazainál nincs jó.
0: Nincs jó.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

A kedvenc zenéinkkel, valamint hasznos és érdekes infókkal, ez a Wekker. Az idei volt az egyik legszárazabb áprilisunk 1901 óta. Átlagosan ilyenkor 40 mm esőnek kellene esnie, de idén ennek csak az egy tizede jött össze. Volt az országnak olyan része, ahol egyáltalán nem hullott csapadék. 9 mérőállomáson, köztük 2 Budapestin és a Kékestetőn is 0 mm-t mértek az elmúlt egy hónapban.

Ez a Wecker jó reggelt! A Dunakanyar Fesztivál május 9-én szombaton várja a vendégeket Nagymaroson. A rendezvény célja, hogy játékos élményszerű formában mutassa meg a Dunakanyar természeti és kulturális értékeit. A programban koncertek, előadások, vezetett túrák, valamint gyerekeknek szóló sport és játékprogramok, térképes kincskeresés, illetve kézműves foglalkozások is szerepelnek. A koncertek mellett a zenéről a Bemassive Horizon csapata gondoskodik. Részletes infók a Dunakanyar Fesztiválról az esemény Facebook oldalán.

Lekker minden reggel 7 és 9 között. Május 4-én a leghidegebb 2021-ben zavarban volt, -3,5 fok, míg a legmelegebbet ezen a napon 2018-ban Edelényben mutatták a hőmérők, 32,3 fokot. Ma 23-28 fok várható napközben nagyrészt derült napos idővel. Kedden egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de csak estétől és csak elvétve lehetnek záporok. A szél élénk helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 2 és 15, holnap délután 21 és 28 fok között alakul. További szép napot, ez volt a Vekker velem, Frank Landrással. A mai reggel utolsó mondata, na, indíthatod az autót!

0: tartalmazott.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízz a ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek! Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikóda Alma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
3: A hírek ritmusában!
5: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott a sportért, generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforr a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a Ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között

0: fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le, ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő, Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vigyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Sport. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egy fordulatos rangadón. A hazaiak már az első fél időben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sesko is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Cody Gakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Marino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cseréként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi.
2: 92.4
1: Maxi Rádió.

0: újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
1: A 90-es évekből.
2: Maxi Rádió.
0: Maxi Rádió.
3: Maxi Rádió.
4: Maxi Rádió.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is. A hazai az igazi.
2: Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújtpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: 0637 544 457-es telefonszámon. Autóüveg Pilkington.
1: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
2: Komolyan?
1: Ki csinálta? A Lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
2: No ne!
1: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
2: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
1: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
2: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
1: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
2: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízz a ránk otthonát!
3: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
4: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
5: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
6: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
5: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
3: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
7: Már csak egy reklám,
8: és jönnek a hírek. Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
9: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
8: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
9: Válaszd a profizmust most! Foglalj időpontot most a 3577-84-98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
8: Legyen a te történeted a következő nagy siker! Reklámot hallottak!
10: A Maxi Rádió hírszolgálat.
11: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
10: Közlekedés.
11: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátra Füred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
10: A hírek ritmusában.
11: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre, a Ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az elő

0: írásokat. Ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyos budó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andre a Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKH hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egy fordulatos rangadón. A hazaiak már az első félidőben 2 gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Cody Gakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Kobi Maino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cserékként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Pikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: Maxi Rádió megállás nélkül játssza azokat a dalokat, amiket szeret.
1: Egy helyen a legnépszerűbb külföldi kedvencek,
0: a legnagyobb hazai slágerek
1: és a legújabb zenék.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió.

0: vagy. Ez a Maxi Rádió.
1: Sziasztok, Bay Alex vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Sziasztok, én Richie P vagyok.
4: Én pedig Kuka MC, mi ketten együtt vagyunk. Az Animal Cannibals.
3: Hű, de egyszerre ment.
0: Yeah. 92.4 Maxi Rádió.

hogy hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy hogy jól aludjak el.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött a Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a nap.

0: magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger. Egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízz a ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek! Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikóda Alma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
3: A hírek ritmusában.
5: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott a sportért, generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi box élettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a Ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Rotpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem

0: Volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlag csapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NK hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Sport. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egy fordulatos rangadón. A hazaiak már az első fél időben 2 gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Mainoo a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cserékként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
1: A 90-es évekből.
2: Maxi Rádió.
1: Maxi Rádió.
3: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: A Maxi Rádió játsza azokat a dalokat, amitől még gyorsabban repül a munkaidő.
1: Jó munkát!
0: A Maxi Rádióval!

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Maxi Rádió. Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
1: Nálunk szólnak az új slágerek.
0: Maxi Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy vidáman eltöltött hétvége családunkkal
2: a Mátrai Kisvasúton.
1: Barátainkkal eltöltött örömteli pillanatok
2: a legjobb Mátrai Borok társaságában.
1: Egy felejthetetlen koncertvárosunk főterén.
2: A Mátra Múzeumban járva megismerni múltunk értékeit.
1: Magyarország legmagasabb pontjából megcsodálni a Mátra természeti szépségét. Sástón járva megosztani ismerősökkel mindennapjaink élményét. A város iskoláiban lefektetni
2: életünk alapjait.
1: A város utcáin járva elmerengeni az építészet szépségén.
2: És a harangjáték,
1: ami oly kedves a szívünknek.
2: Gyöngyös, gyöngyös, mi így szeretünk.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
2: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
3: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak
4: a Maxi Rádióban.
3: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös rádiója.

a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió.

0: Ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

0: A Maxi Rádió játsza azokat a dalokat, amitől még gyorsabban repül a munkaidő.
1: Jó munkát!
0: A Maxi Rádióval.
2: Ez a Maxi Rádió.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be, mikor hallgatta a Maxi Rádiót. Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: A jövő szakembereit képezzük. Köztük lehetsz te is. Válaszd a szakképzést és építsd velünk a jövődet. HMSC.hu.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenc

0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
2: Maxi Rádió!
3: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
4: és jönnek a hírek.
5: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
4: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra.
5: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online.
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
0: Friss hírek online
4: maxiradio.hu.
5: Maxiradio.hu.
2: Maxiradio!
4: Reklámot hallottak!

0: Maxi Rádióban minden délben a nagy templom harangja szól.
1: Ez a Maxi délután.
2: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
3: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhuny debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
2: Közlekedés.
3: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A hírek ritmusában.
3: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi box élettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztos nevezett.

0: Lett meg a leendő kormányfő, Radnai Márka Tiszapárt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKH hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Sport. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egy fordulatos rangadón. A hazaiak már az első félidőben 2 gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Cody Gakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Marino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cseréként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
1: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió.
3: Maxi Rádió.
4: Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Szár az utakra számíthatnak, a közlekedők többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújítpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös Rádiója. Yeah. This is another black man's smash.

0: Maxi Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
2: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
1: Friss hírek online
0: maxiradio.hu
1: 92.4
0: Maxi Rádió.

szabad. Hallgass!

szabad.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Üdvözlöm Önöket, Strasser Andrea vagyok. Várom Önöket a Tudomány mai állása című műsorral minden hétfőn este 7-kor a Város kedvenc rádiójában, a 92.4 Maxi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát. Érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak a Maxi Rádióban.
2: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös rádiója.

Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek

0: Reklámot hallottak!
1: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. Menni kell. De hova? Hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Friss hírek, információk itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
3: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
2: Közlekedés.
3: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A hírek ritmusában!
3: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott a sportért, generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a Ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márka Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot

0: Miklós és Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKH hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Sport. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egy fordulatos rangadón. A hazaiak már az első félidőben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Cody Gakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Toby Maino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cserékként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: Maxi Rádió
1: 92.4.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: A város kedvenc rádióját hallja.
4: Ez a Maxi Rádió.

0: Újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
1: A 90-es évekből.
2: Maxi Rádió.
1: Maxi Rádió.
3: Maxi Rádió.
4: Maxi Rádió.
5: Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építette ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Sziasztok, Haddad Henrik vagyok. Várok mindenkit minden vasárnap a város kedvenc rádiójában, a Maxi Rádióban. Sztártitkok, ahol a sztárok sosem hallott titkaikról beszélnek. Ha kíváncsi vagy, miről is hallgattak eddig a hazai közélet ikonjai, tarts velem minden vasárnap 17 órától. Vasárnap délután is mi adunk ritmust a városnak.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak a Maxi Rádióban.
2: Maxi

amitől, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger. Egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió játsza azokat a dalokat, amitől még gyorsabban repül a munkaidő.
1: 92.4
0: Maxi Rádió.

0: Ez Gyöngyös és az önritmusa. Önritmusa. Ez a Maxi Rádió. A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
8: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
9: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
10: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
11: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
10: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
12: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.

0: képernyőre.
1: Válaszd a profiszt most! Foglalj időpontot most a 3577-84-98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
0: Legyen a te történeted a következő nagy siker!
2: Reklámot hallottak!
3: Friss hírek, információk! Itt a Maxi Rádió hírszolgálat!
4: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
2: Közlekedés.
4: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátra Füred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A hírek ritmusában!
4: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márka Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NK hálózatot átvilágít.

0: és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Sport. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egy fordulatos rangadón. A hazaiak már az első félidőben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Cunha és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Cody Gakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Marino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cseréként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: Mi játszunk a 90-es évek kedvenceit.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Új sláger.
1: Új sláger.
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk
0: ritmust a

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello mindenkinek, Szilágyi János vagyok.
2: Hello, üdv mindenkinek, én Frankl András vagyok. Ez pedig a 92.4 Maxi Rádió.
1: Gyöngyös legjobb rádiója.
2: Janó, most már végre áruld el, hogy mitől intim a részek.
1: Azért, mert az Intim Részek című műsorunkban olyan kevésbé publikált vagy elhallgatott figyelemfelkeltő témákat érintünk, amikről általában senki nem beszél.
2: Mi viszont igen.
1: Egy dolog biztos, a legjobb helyen rádióznak, ez nem más, mint a 92.4 Maxi Rádió.
2: Minden csütörtökön 18 és 20 óra között mi adunk ritmust a városnak. Intim Részek.
1: Intim Részek.
2: Intim Részek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
3: Hogy jól érezze magát. Érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak.
4: A Maxi Rádióban.
3: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös Rádiója.

a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei. Csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngy.

0: adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak. 92.4
0: Maxi Rádió, a mindennapod ritmusa.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne.
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620-438-2-483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. Menni kell. De hova? Hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts!

0: Ganyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikóda Alma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
0: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában.
0: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi box élettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül.
1: Sport.
0: A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egy fordulatos rangadón. A hazaiak már az első fél időben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sesko is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője.

0: A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Mainoo a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Gerkez Milos cseréként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

Mi játszunk? A 90-es évek kedvenceit. Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Új sláger!
1: Új sláger!
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk
0: ritmust a városnak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Sziasztok, Haddad Herik vagyok. Várok mindenkit minden vasárnap a város kedvenc rádiójában, a Maxi Rádióban. Sztártitkok, ahol a sztárok sosem hallott titkaikról beszélnek. Ha kíváncsi vagy, miről is hallgattak eddig a hazai közélet ikonjai, tarts velem minden vasárnap 17 órától. Vasárnap délután is mi adunk ritmust a városnak.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak. A Maxi Rádióban.
2: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös Rádiója.

0: Ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvény biztosító csapatára ezt az önök és a mi számukra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
9: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxiradio.hu.
15: Maxiradio.hu.
13: Maxiradio!
1: Reklámot hallottak!
16: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő.

0: Csak haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
0: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyváltozások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a Ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márka Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKH hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül.
1: Sport.
0: A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egyfordulatos rangadón. A hazaiak már az első félidőben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sesko is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpaszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Marino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cserékként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat! www.maxiradio.hu időjárás.

0: műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden együtt, hogy jól érezze magát.
2: Ez továbbra is a város kedvenc rádiója.
4: Mindig a legjobb.
2: A legjobb.
4: Csak gyöngyös kedvenc zené.
2: Kedvenc zené.
3: 92.4
4: Maxi Rádió.
2: Mi adunk ritmus.

0: Rádió.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
2: A 90-es évekből.
0: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei!
3: Csak a Maxi Rádióban!
0: Maxi Rádió! Gyöngyös Rádiója!

0: Maxi Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
2: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Maxi Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy vidáman eltöltött hétvége családunkkal
2: a Mátrai Kisvasúton.
1: Barátainkkal eltöltött örömteli pillanatok
2: a legjobb Mátrai Borok társaságában.
1: Egy felejthetetlen koncertvárosunk főterén.
2: A Mátra Múzeumban járva megismerni múltunk értékeit.
1: Magyarország legmagasabb pontjából megcsodálni a Mátra természeti szépségét. Sástón járva megosztani ismerősökkel mindennapjaink élményét. A város iskoláiban lefektetni
2: életünk alapjait.
1: A város utcáin járva elmerengeni az építészet szépségén.
2: És a harangjáték,
1: ami oly kedves a szívünknek.
2: Gyöngyös, gyöngyös, mi így szeretünk.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
2: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
3: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
4: Csak a Maxi Rádióban.
5: Maxi

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös Rádiója.

0: magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: A hazai az igazi.
3: Maxi Rádió.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ó, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve

0: és edzőjeként évtizedeken át dolgozott a sportért, generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi box élettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a Ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyos budó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andre a Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKH hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Sport. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egyfordulatos rangadón. A hazaiak már az első félidőben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Cody Gakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Kobi Marino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cserékként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt

rádiója mindig a legjobb. A legjobbak. Csak Gyöngyös kedvenc zenéi. 92.4 Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: A 90-es évek kedvenceit.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Sziasztok, Haddad Herik vagyok. Várok mindenkit minden vasárnap a város kedvenc rádiójában, a Maxi Rádióban. Sztártitkok, ahol a sztárok sosem hallott titkaikról beszélnek. Ha kíváncsi vagy, miről is hallgattak eddig a hazai közélet ikonjai, tarts velem minden vasárnap 17 órától. Vasárnap délután is mi adunk ritmust a városnak.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak a Maxi Rádióban.
2: Maxi

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is. A hazai az igazi. Maxi Rá.

0: Charlie Puth.
1: Hi, my name is Kimberly.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
3: Sziasztok.
4: Mi vagyunk a New Level Empire.
5: 92.4
6: Maxi Rádió.
5: A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Piacképes szakma. Biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum. A siker kapuja. AMST.hu.
8: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
9: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t a 0637 544 457-es telefonszámon.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
12: Komolyan?
11: Ki csinálta? A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
12: No ne!
11: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
12: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
11: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
12: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
11: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
12: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
13: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
14: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
15: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
16: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
15: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
17: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
5: Már csak egy reklám,
6: és jönnek a hírek.
18: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
19: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
18: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
19: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 35778498-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
18: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
6: Reklámot hallottak.
20: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
21: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
6: Közlekedés.
21: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalomirányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
6: A hírek ritmusában.
21: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és

0: helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztóserik Esztergomba, Kiskamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a Ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea, Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKH hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Sport. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egy fordulatos rangadón. A hazaiak már az első félidőben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool felje volt, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpaszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Toby Marino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cserékként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel.
2: Jobban indul a reggel.
3: Amitől pörög a munkaidő.
1: Amit hazafelé hangosan énekel.
3: 92.4
1: 92.4 Maxi Rádió.

0: után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan, ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
16: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 35778498-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
16: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
17: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
18: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalomirányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A hírek ritmusában.
18: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottság, a szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben

0: Bírságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyos budó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKH hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Sport. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egyfordulatos rangadón. A hazaiak már az első fél időben 2 gólos előnybe kerültek, Mateus Cunha és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Mainoo a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos csedékként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: jó estét!
1: Ez az Estéd ritmusa!
0: Ez az Estéd ritmusa!
1: Este! Este! A Maxi Rádióval!
2: What's up, man? Hey, yo, what's up?

Let me say yeah.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. C-c-c-c-c. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számukra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
9: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxirádió.hu.
15: Maxirádió.hu.
13: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak!
16: A Maxi Rádió hírszolgálat.
17: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A hírek ritmusában.
17: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottság, a szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kiskamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok

0: Amint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Sport. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egy fordulatos rangadón. A hazaiak már az első fél időben 2 gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sesko is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Cody Gakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szereztem, Kobi Maino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cserékként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Maxi Rádió.
1: Az ünnepek alatt is Maxi Rádió.
2: Ez a te mindennapod ritmusa.
1: Mi játszok a 90-es évek kedvenceit.
3: Maxi Rádió.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Rádió. Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
1: Nálunk szólnak az új slágerek.
0: Maxi Rádió.

0: hetek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
8: Például én.
9: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
10: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézért, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
11: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
12: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
11: Köszönjük az eddigi bizalmat!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
14: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
15: Maxi Rádió.
16: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
17: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
18: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra!
17: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online.
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
0: Friss hírek online
1: maxiradio.hu.
17: Maxiradio.hu.
15: Maxiradio!
1: Reklámot hallottak!
19: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
3: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikóda Alma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
3: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A hírek ritmusában.
3: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a Ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyos budó asszály

0: Adatai szerint az országos átlag csapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márka Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Kar Zoltán lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKH hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Sport. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egy fordulatos rangadón. A hazaiak már az első félidőben 2 gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Cody Gakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Marino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cserékként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Boldog karácsonyt kíván a város kedvenc rádiója. A város kedvenc rádiója.
1: Az ünnepek ritmusában.
2: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
3: A 90-es évekből.
4: Maxi Rádió.
3: Maxi Rádió.
5: Maxi Rádió.
6: Maxi Rádió.

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Egy város. Város. Egy rádió. Egy rádió. Egy ritmus. Ritmus.
1: Ez a Maxi Rádió.
0: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMSZT.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t a 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan?
6: Ki csinálta? A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 3469 3274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keres bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keres bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
14: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 3577-84-98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
14: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
16: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A hírek ritmusában.
17: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyváltozások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a Ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai.

0: kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a Működő és Emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKH hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Sport. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egy fordulatos rangadón. A hazaiak már az első félidőben 2 gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sesko is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Marino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cserékként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió.
2: Ez az Este a Maxi Rádióval.

0: Varázslatos karácsony a Maxi Rádióval. Varázslatos karácsony a Maxi Rádióval. Boldog karácsonyt kíván a város kedvenc rádiója.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
2: Maxi Rádió.
1: Maxi Rádió.
0: Maxi Rádió.
3: Maxi Rádió.

0: Új sláger.
1: Új sláger.
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk
0: ritmust a városnak.

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Jó estét!
1: Ez az Estéd ritmusa.
0: Ez az Estéd ritmusa.
1: Este a Maxi Rádióval.

0: Kilenc. Ez Gyöngyös és az önritmusa. Ez a Maxi Rádió.
1: Ez a Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikóda Alma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalomirányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában.
1: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlag csapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztos nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormány.

0: átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egyfordulatos rangadón. A hazaiak már az első fél időben két gólos előnybe kerültek, Mateus Cunha és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Mainoo a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cseréként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Mi játsszuk a legtöbb slágert az ünnepek alatt is.
1: Az ünnepek ritmusában.
0: Boldog karácsonyt kíván a város kedvenc rádiója.
2: Maxi Rádió.
3: Mi játsszuk a 90-es évek kedvenceit.
4: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
5: Dámy Tumano! Y venga conmigo. Vámonos al

0: jó estét!
1: Ez az Estéd ritmusa.
0: Ez az Estéd ritmusa.
1: Este a Maxi Rádióval.

0: Galaxy Rádió hírszolgálat.
1: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában.
1: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kiskamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztos nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NK

0: egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Marino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cserékként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a bajnokok ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióban.

0: Ez a te mindennapod ritmusa.
1: Mi játszunk?
0: A 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
1: Friss hírek online
0: maxiradio.hu
1: 92.4
0: Maxi Rádió.

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Galaxy Rádió hírszolgálat.
1: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalomirányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi box élettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztóseri Esztergomba, Kiskamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztos nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKH hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül.
0: Sport.
1: A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egyfordulatos rangadón. A hazaiak már az első fél időben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Koti Kakpónak, így egyenlít.

0: Délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióban.

0: Ez a te mindennapod ritmusa.
1: Mi játszok?
0: A 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió.

0: Galaxy Rádió hírszolgálat.
1: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikóda Alma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányítása.